0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendet tennének az e-rollerek körül, visszahívás, szeletelt szalámit vontak ki a forgalomból, szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
2: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik. Nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
1: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlander szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmozott fel udvarán egy férfi Gyöngyös-Oroszban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkért a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi rendelőintézetben adhattak vért azok, akik egészségesnek érezték magukat és megfeleltek a véradás feltételeinek a tegnapi napon. A szakemberek folyamatosan hangsúlyozzák, hogy a vér nem pótolható mesterséges úton, ezért a kórházak biztonságos működéséhez nélkülözhetetlen a rendszeres véradók segítsége. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után, részletek a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen Európai Uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. A májusi közgyűlésen, nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézményvezetésére kiírt pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységéért az intézményvezető. Országos második helyezést szerzett a Dunaújvárosi Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium első segélynyújtó csapata, a Neomedical Ambulance Kft. Által szervezett országos első segélynyújtó versenyen. Az országos döntőnek a Kiskunfélegyháza melletti Petőfi szállás Pál Major adott otthont, ahol a legjobb csapatok mérték össze tudásukat. A versenyen résztvevőknek valósághű, baleseti és sürgősségi helyzetekben kellett helytállniuk. A dunaújvárosi diákok több állomáson hibapont nélkül teljesítettek, és a rendkívül szoros küzdelem végén az országos dobogó második fokára állhattak. A Lóránffy Zsuzsanna Technikum és Kollégium csapatát Eisenberger Ágnes, Édes Jázmin Boglárka, Kovács Lelle és Bosnyák Nagy Zsófia alkották. A diákok felkészítését Bozsó Zsanett és Reszegi Imre végezte, írja Duna Online. A Szalkiszigeti Szabad Strand egy különleges helyszín Dunaújvárosban, ami egész évben remek kikapcsolódást nyújt a természet szerelmeseinek, de azok számára is, akik mozogni, játszani, sétálni, horgászni szeretnének. Június 15-én nyit a Szabad Strand, a vízből rendszeresen mintákat vesznek majd. A másik kedvelt hely pedig az élményfürdő, ami csak időszakosan várja látogatókat nyáron. Idén június 19-től várja vendégeket az élményfürdő, írja Feol. Családja és a rendőrség is segítséget kér, miután a 33 éves Rafael Tímeáról napok óta semmilyen információ nem érkezett. A hatóságok, a lakosság segítségét kérik annak érdekében, hogy mielőbb a nyomára bukkanjanak. Június 9-én a kora délutáni órában távozott családja otthonából, Dunaegyházáról. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik, témája a fotója megtekinthető a feol.hu portálon. A rendőrség arra kéri azokat, akik felismerik a nőt, vagy bármilyen információval rendelkeznek a tartózkodási helyéről, hogy jelentkezzenek a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a segélyhívó telefonszámon. Apáczai Csere János június 10-i születésnapjához kapcsolódóan köszöntötte és díjazta városunk önkormányzata a pedagógusokat. A Dunaújváros érdemes pedagógusa, a Dunaújváros oktatásügyért díjakat, valamint a pedagógus életpályáért emlékérmeket szerdán egy ünnepség részeként vették át a díjazottak a Városházán. A nívós önkormányzati elismeréseket Bartendre alpolgármester adta át a több évtizedes tanítói, oktatói munka megbecsüléseként a díjazottak listája a város weboldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal itt Fejér vármegyében is. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vám tarifaszámok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 különböző termékkategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összesen 9 euró. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, júni 14-e van, vasárnap, a legjobb zenéket pedig bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, így korán reggel ébreszt majd minket a Backstreet Boys, na meg Usher is, az óra elsője pedig Denzelé, a Pump It Up-pal kívánok mindenkinek jó rádiózást és kellemes ébredést.
0: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

Best FM a legjobb zenék az Outside George Michael-től, ezzel ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek, június 14-e van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a névnaposok, a vazulok, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai nap témáival, de előtte még azt elárulom, hogy a véradók világnapja van, és a témák között pedig majd a farmer nadrágról is hozok egy érdekességet, úgyhogy hamarosan elárulok mindent, hogy mi lesz majd itt velem a reggel folyamán. Az biztos, hogy a legjobb zenék szólnak az ébredés és a napindítás mellé. A Backstreet Boys is itt lesz velem a Larger Than Life-fal, de előtte még Usher érkezik, és a Yeah most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenéke, a Larger Than Life-val ébredhettünk a Backstreet Boys-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy érdekesség jön a farmer nadrágról, hogy miért található az az apró kis zseb a bal zsebünkben, ezt is el fogom árulni. Aztán 8 óra után az űrbe repülünk föl, méghozzá a Prádának köszönhetően. Nagy együttműködés van a Világ Luxus cég és a NASA között, jönnek erről az érdekességek, na meg 9 óra után a sportrovatban a Forma 1, ugyanis a mai napon rendezik meg a katalány nagydíjat, és bizony-bizony van egy belső csata, ami lehet, hogy majd feszültségé is át fog alakulni a Mercedesnél, hogy Russell képes-e megállítani Kimi Antonellit, aki magabiztosan vezeti jelen pillanatban a világbajnoki tabellát, az egy nagyon nagy kérdés, és a legjobb zenéket is természetesen hozom az ébredés és a napindítás mellé egész reggel, bár most egy rövid szünet jön, aztán itt lesz velem a Murder on Dance Floor, méghozzá Sophie Alix Baxtortól majd. But you better not kill the
1: groove. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé lesz élénk erős, néhol viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. Június 13-a a Védőnők napja, a több mint egy évszázados múltú hivatás és a Magyar Védőnői Szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a Védőnői Szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Több mint 100 000 vettek részt a mozgás éjszakáján az ország legnagyobb ingyenes szabadidősport eseményéhez, több mint 80 település csatlakozott, így országszerte sportolók, családok és baráti társaságok ezrei mozogtak egyszerre, több helyszínen 5 próbapontokat is gyűjthettek a résztvevők. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A többi között cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmány akkor tűnt el, amikor Floridából az angol válogatott felkészülési központjából vitték át Kansas City-be. A történtek miatt 2 embert vettek őrizetbe. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét Horvátország ellen lép pályára. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csaknem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomása kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcs időszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Megújul a MÁV Plus alkalmazás, minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet vásárolni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazástervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. Tenerifén zárta spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa. Az egyház fő közel egyhetes látogatása utolsó állomásán, a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel $161 zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere, Elon Musk, egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona ugyanis a tőzsdei sikerrel átlépte az $1000 milliárd. A nagyvállalkozó úgy fogalmazott céljairól, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljutatni a Holdra, a Marsra és végül azon túl is.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkért a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csipos Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen európai uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. Jó, ha tudják a fehér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Pest FM a legjobb zenék, ez volt Biolex és a Slep a Széllel szembennel. Hát bizony, mi is mehetünk széllel szembe a mai napon, mert hogy egyébként hűvösebb lesz a mai időjárás, mint amilyen a tegnapi volt. Egy kicsit magunk mögött hagyjuk a

kánikulát, és visszamegyünk a 20-as kezdetű fokokba, de hát ilyen érdekes, kaotikusan változik, és nagyon gyorsan az időjárás, ugyanis mai napon 45% esőt is jósolnak. Budapesten 22 fok lesz, Pécsen 21, Dunaújvárosban 22, Szolnokon pedig 24 fok lesz majd a csúcs. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Rihanna és az SOS, na meg Janet Jackson a Together Again-nel. Ővé a folytatás most itt a Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán a nap első témája, a reggel első témája érkezik, méghozzá a farmer nadrágokkal fogunk foglalkozni. Vannak azok a pici apró zsebek, hogy ezeknek mi volt eredetileg a funkciója, és a farmer kultúra hogyan alakult ki, jönnek erről a részletek. Na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Britney Spears már biztos, hogy itt lesz velem 7 óra után, a Toxic Call.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. A Dunaújvárosi rendelőintézetben adhattak vért azok, akik egészségesnek érezték magukat és megfeleltek a véradás feltételeinek a tegnapi napon. A szakemberek folyamatosan hangsúlyozzák, hogy a vér nem pótolható mesterséges úton, ezért a kórházak biztonságos működéséhez nélkülözhetetlen a rendszeres véradók segítsége. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy pici divat és egy dilemma, hogy miért is vannak a farmer nadrágon azok a nagyon pici zsebek. Erre fogok választ adni ebbe az órába. 7 óra múlt a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. A legjobb zenék is természetesen itt vannak velem az ébredés és a napindítás mellé. Énekel majd nekünk Bob Marley, a Sun is Shining-ot hozza. Na meg Robbie Williams, a kezdés az övé, a Rock DJ-vel indulunk.
0: Best FM, a

Fest FM a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi aprópénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák, a munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett odavarva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz, és arra is hozom a választ, hogy mivel megyünk tovább, és mivel folytatódik az ébredés és a napindítás, hát nem mással, mint a legjobb zenékkel. Itt lesz velem hamarosan majd Bob Marley és a Funkstar Deluxe, közösen a Sun is Shining, na meg Britney Spears, ugyanis most a Toxic érkezik ide a

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Bagosi Brothers Company és a Valahol Itt. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 14-e van vasárnap, a születésnaposok között Kemény Dénest köszönhetem, a névnaposoknál pedig a Vazulókat, Isten értessen minden ünnepeltet. A legjobb zenék mellett pedig természetesen témákkal is készültem. 8 óra után már is az űrben fogjuk magunkat találni, és ezúttal ott is a divatról lesz szó, ugyanis a Prada közösen kollaborált a NASA-val, de hogy miért is tette ezt a világ egyik legnagyobb divat cége, az is kiderül. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatban a száguldó cirkusszal, azaz a Forma 1-jel foglalkozunk, és egy csata van a Mercedesnél, ugyanis Kimi Antonelli, a másodpilóta, bizony-bizony az első számú pilótáját, a Mercedesnek Russellt nagyon felülmúlta, és maga biztosan vezeti a világbajnoki tabellát. De hogy ez mai napon meg fog-e változni Spanyolországban, és mi a problémája valójában Russellnek, az is kiderül. Na meg természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jön egy rövid szünet, aztán a Red Hot Chili Peppers már biztos, hogy itt lesz velem, az Other Side-dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé lesz élénk erős, néhol viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A jelzálog hitel referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben. Az intézkedést az előző kormány 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeztek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól adott felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatták. Tenerifén zárta a spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa, az egyház fő közel egyhetes látogatása utolsó állomásán, a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csaknem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság 166 célállomása kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcs időszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel 161 dolláron zárta első tőzsdei kereskedési napját a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere, Elon Musk, egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona ugyanis a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó úgy fogalmazott céljairól, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljutatni a Holdra, a Marsra és végül azon túl is. Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban járművével, kora reggel Brno közelében ismeretlen okból egy betonkorlátnak ütközött, majd keresztbe fordult, a teherautóba pedig beleruhant egy román rendszámú kamion, mindkét sofőr életét vesztette. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A többi között cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmány akkor tűnt el, amikor Floridából az angol válogatott felkészülési központjából vitték át Kansas Citybe. A történtek miatt két embert vettek őrizetbe. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét Horvátország ellen lép pályára.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 000 forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel, a megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen Európai Uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. A májusi közgyűlésen nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézmény vezetésére kért pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységért az intézményvezető. Támogatást kapnak azok a Fejérvár megyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

Best FM a legjobb zenék, Basement Jack-kel és a Good Luck-kal ébredhettünk. Szép napot kívánok mindenkinek, most visszaveszünk egy kicsit a tempóból, és jön a Soul, a Light Soul képviselője, nem is akár kicsoda, Sola Ama és a You Meet Need Somebody most ide a Bestre az ébredés és a napindítás mellé.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, és 8 óra után pedig szintén a divat világába látogatunk el, mint ebben az órában. Csak most az űrhajós divattal fogunk foglalkozni, ugyanis a világ egyik legnagyobb luxus termékét, vagyis ruháit gyártó cége, a Prada kollaborált a NASA-val, és hogy mi ennek az együttműködésnek az oka, és mire szükség van a világűrben, nem divatot diktálni, valami teljesen más, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Junior Jack, a Stupid Disco-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkért a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. A májusi közgyűlésen, nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézmény vezetésére kért pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységéért az intézmény vezető. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele baráti kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal, itt Fejér vármegyében is. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 14-e van vasárnap, és ebben az órában az űrbe látogatunk el, és az űr divatját fogjuk megvizsgálni, ugyanis hatalmas nagy együttműködés van a NASA és a Prada között. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Jennifer Lopez-é a kezdés.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék újabb mérföldkőhöz érkezett a divatipar és az űrtechnológia fúziója. Az olasz Prada a luxus divatház bemutatta annak a szkafandernek a belső rétegét, amelyet a NASA űrhajósai viselnek majd a jövőbeli holdmissziók során. A testhez simuló innovatív aláöltözetet az Escion Space vállalattal közösen fejlesztették ki. Az öltözet igazi technológiai bravúr, amelynél létfontosságú szellőztető rendszer csöveit közvetlenül a szövetbe integrálták a mérnökök és a tervezők. A most bemutatott belső réteg a 2024-ben indított űripari programjának folytatása a Prádánál. A teljes szkafander koncepciót a NASA tervezte, és az Antemis 4 küldetésen fogják használni, amelynek célja, hogy 2028-ban ismét ember jusson a Holdra. Hát nagyon kíváncsian várom mindezt. Egyrészt ez egy hatalmas nagy erőrelépés lenne megint csak az emberiségnek, hogy most már másodjára járhatnánk a Holdon. Szerintem ennek csak egyetlen egy oka volt eddig, hogy nagyon drága volt, aztán lehet, hogy most a NASA összetudta rá kaparni a pénzt, és az is egyébként tök érdekes ebben, hogy ilyen nagy divat cégek ott vannak és segítik a NASA munkáját. Az ember nem is gondolná. A legjobb zenékkel pedig folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Cooney Williams és a World Celebration, na meg Junior Jack. A Stupid Disco-val megyünk tovább most itt a Best

0: Best FM a legjobb zenék, Geszti Péter, Begi és Presser Gábor közöse volt ez az Embertelen dal. 2022-ben dolgozták át az LGT hatalmas nagy megaslágerét, és nagyon jól sikerült. Szép reggelt kívánok mindenkinek! Egyébként június 14-e van vasárnap, a Véradók világnapja, a névnaposok pedig a Vazulok, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket! A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom majd az ébredést és a napindítást hamarosan. A híreket követően Ultranéttel és a Free-vel már robogunk is tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé lesz élénk erős, néhol viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. A jelzálog hitel referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben. Az intézkedést az előző kormány 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeztek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól adott felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatták. Tenerifén zárta spanyolországi apostoli útját 14. Leó pápa, az egyház fő közel egyhetes látogatása utolsó állomásán, a többi közt migránsokat befogadó központokban tett látogatást, ahol bevándorlókkal és a befogadó rendszer munkatársaival is találkozott. Növekvő utas forgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csaknem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomása kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcs időszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Megújul a MÁV Plus alkalmazás minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amellyel hazai belföldi forgalomban is lehet utazni, az applikációban már közvetlenül meg lehet vásárolni a jegyet. A frissítéssel részletesebb lett az utazás tervező is, amely megjeleníti a köztes megállókat, a menetrendeket és a csatlakozó járatokat. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A többi között cipőkből, mezekből és labdákból álló szállítmány akkor tűnt el, amikor Floridából az angol válogatott felkészülési központjából vitték át Kansas Citybe. A történtek miatt két embert vettek őrizetbe. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét Horvátország ellen lép pályára.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkért a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel, a megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen Európai Uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. A májusi közgyűlésen, nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézmény vezetésére kért pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységért az intézményvezető. Támogatást kapnak azok a Fejérvár megyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Destiny's Child és az Independent Woman. Szép reggelt kívánok mindenkinek, pár szót ejtsünk a mai nap időjárásáról. Kicsit vissza fog esni a hőmérséklet, és esőre is van kilátás, 45%-ot jósol neki most az előrejelzés. És természetesen mondom, hogy hol hány fok lesz. Budapesten 22 lesz majd a csúcs, Zalaegerszegen 20, Baján 23, Székesfehérvár 21, és Egerben pedig 21 fokot mérhetünk majd szintén. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az Ébredés és a napindítást hamarosan Lil Kim és Christina Aguilera közösen fogja majd folytatni a Can't Hold Us Down. Előtte még itt lesz velem egy duett Dr. Bérestör és Király Viktortól az Orsis, na meg a Depeche Mode, ugyanis most

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán ellátogatunk a sportvilágába, mint ahogy egyébként 9 óra után ezt szoktuk tenni, és a mai napon a száguldó cirkusz, azaz a Forma 1 terítéken, mert hogy egyébként versenynap van, méghozzá a spanyol nagydíj kerül megrendezésre, és így bizony-bizony kezd kialakulni egy verseny, méghozzá két csapattárs között, a Mercedesnél van erről szó, ugyanis Kimi Antonelli, a másodpilóta, maga biztosan vezeti a világbajnoki pontállást, és Russell az csak loholni tud a nyomába, így múlt héten is szenvedett az autójával, de hogy mi egyébként Russellben a feszültség vagy a rossz teljesítménynek az oka, az mindjárt kiderül, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem egy hip-hop klasszikus Montel Jordan-től, a This Is How We Do It már biztos, hogy szólni fog majd 9 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkért a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat, a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen európai uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ha én ébresztek, akkor 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el egy rövid ideig, méghozzá most a száguldó cirkusz, azaz a Forma 1 világát fogjuk egy kicsit körbejárni, és a Mercedesnél járunk, ugyanis alakul a feszültség a két pilóta között, Russell és Antonelli feszül egymásnak. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, a mikrofonnál Horváth Zoltán.
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A 2026-os Forma 1-es szezon 7. állomásán járunk most, ugyanis a mai napon kerül megrendezésre a katalán nagy díj. Kimi Antonelli már 66 pontos előnnyel a bajnokság fő esélyeseként áll rajthoz. És bizony nagyon érdekes a két Mercedes pilóta közötti viszony, és egyébként a helyzet is, ugyanis Russell az első számú pilóta, de ez így teljesen nincs kijelentve, de ő olyan mély ponton van a brit versenyzőnek, a kanadai és a monakói futamokon is pont nélkül sikerült zárnia. Az utóbbin csapattársa le is körözte. Jelenleg frusztrált, az autó nem fekszik, a stílusának 68 pontos hátrányból pedig a sportág történelmében még senki nem tudott fordítani. Antonelli szárnyalása pedig hatalmas. Az olasz tehetség szinte érinthetetlen. Monakóban minden idők legfiatalabbjaként érte el az elsőt, miközben a pályán kívül is hidegvérrel magabiztosan hárította a rutinosabb csapattársa pszichológiai nyomásait. A verseny a mai napon kezdődik majd 15 órakor, és lehet nézni majd a spanyol futamot. Hát kíváncsian várom, hogy ez hogy fog záródni. 78 kör lesz erre a versenyzőknek, hogy mindez kiderüljön, és Russell tud-e pontot szerezni. A legjobb zenék pedig továbbiakban is szólnak. Az ébredés és a napindítás mellé magunk mögött hagyjuk a Forma 1-et, és akár jöhet egy jó tanács is Russellnek, ugyanis a New Radicals jön egy nagy igazsággal, a You Get You What You Give-vel, de mielőtt ezt meghallgatnánk, addig még itt lesz például velem Kellis és a Trick Me, na meg Madonna Woogia, ugyanis most ez szól itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a New Radicals és a You Get You What You Give. Június 13-a helyett 14-e van vasárnap, elnézést kérek. A névnaposok, a vazulók, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A véradók napja van egyébként a mai napon. A legjobb zenékkel pedig még folytatom. Ebben az órában még van bőven, úgyhogy itt lesz például velem Coolio és a 1, 2, 3, 4 Put Your Woman on the Floor. Na meg a Simply Red egyenesen Manchesterből. A Sunrise-zal érkezik a csapat.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán átlépünk a délelőttbe, de én is a legjobb zenék maradunk. Indul a Best hétvége, a jó hangulatról gondoskodik többek között majd a Stereo MC's, a Connected-del érkezik majd a csapat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé lesz élénk erős, néhol viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre. A kormány miután egyeztettek a film szakma képviselőivel. Hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. A fővárosi Szabó Ervin könyvtár is várja látogatókat a 97. ünnepi könyvhétre. Az intézmény standjánál 30%-os ünnepi kedvezménnyel lehet beiratkozni a könyvtárba, vagy megújítani a tagságot. A nagy színpadnál saját könyvvel várnak minden érdeklődőt, majd egy adott pillanatban mindenki egyszerre hangosan olvas fel. Hatalmas 20%-os árfolyam növekedéssel $161 zárta első tőzsdei kereskedési napján a SpaceX részvénye. Ezzel a világ eddig is leggazdagabb embere, Elon Musk, egyben a világ első billiómosa is lett. Az űrkutatási vállalat alapítójának és fő részvényesének vagyona ugyanis a tőzsdei sikerrel átlépte az 1000 milliárd dollárt. A nagyvállalkozó úgy fogalmazott céljairól, nem csupán néhány asztronautát, hanem bárkit szeretne eljutatni a Holdra, a Marsra és végül azon túl is. A jelzálog hitel referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben. Az intézkedést az előző kormány 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Növekvő utas forgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csaknem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomása kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcs időszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. Június 13-a a Védőnők napja, a több mint egy évszázados múltú hivatás és a Magyar Védőnői Szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a Védőnői Szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. Ellopták az angol labdarúgó válogatott felszerelését az Egyesült Államokban. A többi között cipőkből, mezekből és labdából álló szállítmány akkor tűnt el, amikor Floridából az angol válogatott felkészülési központjából vitték át Kansas City-be. A történtek miatt két embert vettek őrizetbe. Az angol válogatott szerdán játssza első VB meccsét Horvátország ellen lép pályára.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket, mivel a fiú ellenállt, a vádlót megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Tóth Dezső emléke előtt tisztelek kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila Könyvtár és a Rusty Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen európai uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek! Június 14-e van vasárnap, a mikrofonnál még mindig Horváth Zoltán Hori. Indul a Best hétvége, a legjobb zenékkel természetesen ebben az órában is. Itt lesz például velem Lisa Stanfield, a The Real Thing-el, és még egy funky klasszikus, a Stereo MC's Connected-je. Az óra elsője pedig Danny Minogue. Indulunk a I Being to Wonder-re.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: nem.
1: Best FM a legjobb zenék. Ez volt Rácz Gergő és a vokalistájának, Sissinek a közös dala, ja nem, a folytatásban pedig irány a 90-es évek világa, és jön egy olyan dal, ami annak ellenére, hogy alternatív klubzene volt, képes volt letarolni a globális slágerlistákat. Britanniában járunk, és jön az elektronikus zene és a hip-hop fúziójának csúcspontja, a Stereo MC's csapatától. Nagyon jól odapakolták, és tényleg az összes klubban szólt. Ez a Connected itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Lisa Stanfield kápráztatott el minket a The Real Single. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 14-e van vasárnap. A névnaposok a vazulok, a születésnaposok között pedig Kemény Dénes köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a véradók világnapja. A legjobb zenékkel pedig még természetesen ebben az órában folytatom, mert hogy van még időnk, csak egy rövid szünet következik, és például majd itt lesz velem Edwin Collins és a Girl Like You.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtelen.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 1975, we brought you an album with a song.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 11 óra után pedig természetesen folytatom a legjobb zenékkel a Best hétvégét, még egy órát ki kell bírnunk a vasárnapi ebéd előtt, de ebben segítségemre lesz például majd Móni Láv, ugyanis az It's a Shame-et hozom majd tőle.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Négy dunaújvárosi tehetség is a csapatban, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint a nyári világversenyre készülő csapatban a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, vagyis a DFV-je négy tehetsége is bizonyíthat. Fajcsák Zorka, Mihók Mandula, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő. A világbajnokságot július 25-e és 31-e között rendezik meg a horvát fővárosban, Zágrábban. A magyar válogatott felkészülése június 22-én kezdődik, amelynek már a dunaújvárosi játékosok is a tagjai lesznek. A magyar csapat július 25-én Románia ellen kezdi meg a szereplést, majd egy nappal később Izrael következik, július 27-én Ukrajna, míg 28-án Kanada lesz az ellenfél, további részletek a Duna Online oldalán. Rablás miatt emelt vádat a dunaújvárosi járási ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a Dunántúlon alakulhat ki záporzivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futó záporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati és észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára is köd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Rendet tennének az e-rollerek körül, visszahívás, szeletelt szalámit fontak ki a forgalomból, szabadidősport, tömegeket vonzott az idei mozgás éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szabályoznák az e-rollereket. A Magyar Mobilitási és Autóklub szerint erre a balesetek számának növekedése és a jelenlegi jogi bizonytalanság miatt van szükség. A mikromobilitási eszközök, köztük az e-rollerek jelenleg nem szerepelnek egyértelműen a KRESZ-ben, mondta rádiónknak Gyulai Nétó Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a szervezet KRESZ bizottságának elnöke.
4: A mikromobilitás, illetve különösen az e-roller használat a baleseti statisztikák alapján azt gondoljuk azonnali intézkedést igényelne. Felmerül annak a lehetősége, hogy egy külön jogszabály módosítással első lépésben az e-rollerrel kapcsolatos szabályozást kellene létrehozni. Az e-roller jogilag gyakorlatilag nem is létezik, nincsenek meghatározva sem az életkori szabályok, a védő öltözetnek vagy a védősisaknak a szabályok.
3: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívja azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékben nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Több tonna veszélyes hulladékot halmazott fel udvarán egy férfi gyöngyös oroszliban. A bitumen és az aszbesztes építőanyag mellett volt ott még 120 köbméternyi gumiabroncs és rengeteg háztartási szemét is. Felszólították a hulladékudvar felszámolására, de semmit sem tett. Végül a kormányhivatal ürítette ki a portált. A bíróságot így sem úszta meg, vádat emeltek ellene. Felfüggesztett szabadságvesztés és komoly pénzbüntetés várhat rá. Több mint 100 000 vettek részt országszerte a mozgás éjszakáján. Az ország legnagyobb ingyenes szabadidős sporteseményéhez a budapesti központi helyszín mellett több mint 80 település csatlakozott. A szervezők tájékoztatása szerint a fővárosi programokon több mint 21 000 sportoltak, az összesített résztvevői létszám pedig meghaladta a 100 000 főt. A rendezvényen futás, kerékpározás és számos más sportág várta az érdeklődőket. Ma többfelé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellökések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Engem utolért egy olyan fáradtság hullám így az utolsó órára, amit közösen töltünk a legjobb zenékkel, hogy kell a pörgés, úgyhogy gondoskodok róla. Például itt lesz velem Moni Love az It's a Shame-mel, na meg majd a Black Eyed Peas is megadja nekünk ezt a Pump It Up-bal. A kezdés pedig Mikájé, jön a Big Girl, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, rádiózunk együtt délig.
0: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Like a moth to a flame, burned by the fire.

Best FM a legjobb zenék, a 90-es évek egyik legnagyobb sikere következik, és erre pedig az a garancia, hogy amikor megjelent, 14 hétig vezette a rádiós lejátszási listákat. Úgyhogy jön Donna Lewis 96-ból, és az ő legnagyobb slágere az I Love You Always Forever most ide a Bestre.

0: Évnaposok a vazulok, a születésnaposok között pedig Kemény Dénest köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a Véradók világnapja. A legjobb zenékkel pedig még jövök egészen az óra végéig, rövid szünet, aztán folytatom majd Carl Wolf-al és az Afrikával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a 4-es Street Ilyen az élet című dala után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béné Media, egészen este 6-ig ő hozza majd a legjobb zenéket, utána pedig majd mixben szólnak, vasárnap ide, vasárnap oda, a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá a második órában White Boy mellé, német érkezik állandó vasárnapi rezidensünk, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, azzal búcsúzom, hogy jön a Mystic, na meg jó étvágyat az ebédhez,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint a nyári világversenynek készülő csapatban a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, vagyis a DFV-je négy tehetsége is bizonyíthat. Fajcsák Zorka, Mihók Mandula, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő. A világbajnokságot július 25-e és 31-e között rendezik meg a horvát fővárosban, Zágrábban. A magyar válogatott felkészülése június 22-én kezdődik, amelynek már a dunaújvárosi játékosok is a tagjai lesznek. A magyar csapat július 25-én Románia ellen kezdi meg a szereplést, majd egy nappal később Izrael következik, július 27-én Ukrajna, míg 28-án Kanada lesz az ellenfél, további részletek a Duna Online oldalán. Tóth Dezső emléke előtt tisztelek kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen Európai Uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Szárasság az állattartást is veszélyeztetheti, az a száj. Brit tengeri akció az orosz árnyékflotta ellen. Embereken tesztelik a fogvisszanövesztő gyógyszert a japánok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek szerint ma délutáni és esti órákban az ország több térségében is kialakulhatnak zivatarok, amelyeket viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérhet. A déli ország részben egyes szellák különösen erősek lehetnek, akár 100 km/h-nál erősebb széllel, nagyméretű jéggel és helyenként felhőszakadással. A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy a helyzet alakulásától függően a legmagasabb piros riasztást is kiadhatják. Valamelyest enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárasság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, ami az állattartást is veszélyeztetheti. Mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke.
4: Nem csak a növénytermesztési és a kertészeti kultúrákban, hanem az állattartás tekintetében a legelőre alakozott tartás technológiánál elengedhetetlen a csapadék. Szeretnénk többet kapni, de sajnos csak a felső rétegben van ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol az állatok takarmányozása veszélybe kerül.
3: orosz árnyékflottához köthető hajót tartóztattak fel a britek. A fegyveres erők egy kameruni zászló alatt közlekedő olajszállító hajóra csaptak le a Lamás csatornán. A hatórás műveletben tengerészgyalogosok és speciálisan kiképzett nyomozók is részt vettek. A hajót jelenleg Anglia déli partjainál tartják megfigyelés alatt. London szerint az árnyékflotta hajói segíthetnek kijátszani az Oroszországgal szembeni szankciókat, és közvetve az ukrajnai háború finanszírozását is szolgálhatják. Új fogak növesztésére alkalmas gyógyszert tesztelnek japán kutatók. A fejlesztés célja, hogy a szervezet saját maga hozzon létre új fogakat, ami a jövőben akár az implantátumok és a műfogsorok szerepét is csökkentheti. A készítmény már az emberi vizsgálatok szakaszába lépett, és ha beválik, néhány éven belül új korszak kezdődhet a fogászatban. Ma több felé kisüthet a nap, délutántól azonban egyre több helyen alakulhatnak ki záporok és zivatarok. Délnyugaton akár hevesebb viharok sem kizártak, amelyeket erős szellőzések kísérhetnek. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között alakul. Holnap már kevesebb helyen várható csapadék, de délen és délnyugaton még előfordulhat zápor vagy zivatar. Kedden ismét több lesz a napsütés, csak elszórtan fordulhat elő csapadék. Szerdára visszatér a nyárias idő sok napsütéssel és 30 fok feletti maximumokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás hétvégét mindenkinek! Ez már a vasárnapi Best délután, hiszen délmúlt néhány perccel, június 14-e van, én Béni Meddia vagyok, és egész délután játszani fogom a legnagyobb kedvenceket. Hozom például a repülőket, ebben az órában jön a Tour de France, itt lesz Everlast és a What It's Like-kal, most pedig a Deep Dish-sel indítok, tarts velem!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Egy igazi nyári slágerrel folytatjuk. Will Smith 1998-ban adta ki a Miami-t a Big Wild Style albumról, és az egyik legikonikusabb feel good hip-hop pop crossover slágerré vált. Teljesen a Miami életérzésre épül. Napsütés, tengerpart, bulik és laza éles stílus. Hát gyakorlatilag egy zenei képeslap Floridából. A dal egyébként hatalmas nemzetközi siker volt, és segített is Will Smithnek abban, hogy a zenei karrierje is ugyanolyan erős legyen, mint a filmes. Ezzel folytatjuk most. Itt a Best FM-en.

0: Kezd FM, a legjobb zenék, itt vagyok a közlekedési infókkal. A 6-os főúton például Szigetvár közelében a 235-ös és a 237-es kilométer között aszfaltoznak, úgyhogy nappal jelzőrök, éjjelente pedig jelzőlámpa szabályozza a forgalmat. A 8-as főúton a 147-es kilométernél Vasvár térségében hídkorláthely leállítása miatt félpályás lezárás zavarja a forgalmat. A 10-es főúton Süttőn pedig a 62-es kilométernél földkábeleket telepítenek, egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. A 11-es főúton is érdemes figyelni, Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon, sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. És ugyancsak Szentendrén a Rózsa utcai csomópontot átépítik, az eddig érvényben lévő egyirányosítás megszűnt, és ismét az eredeti forgalmi rend szerint lehet haladni mindkét irányba. A Rózsa utcába történt behajtás is újra biztosított. A 11-es főút érintett szakaszán irányonként továbbra is 2-2 szűkített sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagyon kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek. Most jönnek a legfrissebb hírek itt az egy óra, aztán Nagy Bogi is énekel majd. Én a Várni rád, amit teljes egészében is meghallgatunk, és Árás régi sikerét is indítom rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Négy dunaújvárosi tehetség is a csapatban köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint a nyári világversenyre készülő csapatban a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, vagyis a DFV-je négy tehetsége is bizonyíthat. Fajcsák Zorka, Mihók Mandula, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő. A világbajnokságot július 25-e és 31-e között rendezik meg a horvát fővárosban, Zágrábban. A magyar válogatott felkészülése június 22-én kezdődik, amelynek már a dunaújvárosi játékosok is a tagjai lesznek. A magyar csapat július 25-én Románia ellen kezdi meg a szereplést, majd egy nappal később Izrael következik, július 27-én Ukrajna, míg 28-án Kanada lesz az ellenfél, további részletek a Duna Online oldalán. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlót megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Az 500 milliárd forintos keretre az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A másik pályázat olyan okosmérők telepítését segíti, amelyek a háztartások és a vállalkozások hatékonyabb áramfelhasználását teszi lehetővé. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a hónap végéig kell teljesíteniük a NIS-2 kiberbiztonsági auditot a cégeknek. Mintegy 4000 vállalkozás érintett, mivel kevés az auditor és magasak a költségek. A kormány szabálymódosítást kezdeményezett, amelynek célja, hogy rugalmasabbá váljon a megfelelési folyamat. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Vitnyédi tervek, közzétették a kormányzati iratokat. Sűrűbben járnak a vonatok a Balatonhoz, nem egészséges a túl sok alvás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánosak a vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadó központ kialakítását tervezte a területen, amelyhez több mint 5 milliárd forintos beruházást készítettek elő. Elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, köztük kerítésépítést és infrastruktúrális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Az épület együttesben jelenleg oktatás folyik. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint ugyanakkor nem menekülttábor létrehozásáról volt szó. A vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Jön a balatoni főszezoni menetrend. Június 20-ától sűrűbb és kiszámíthatóbb vasúti közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek a MÁV csoport szóvivőjétől, Váci Viktortól.
4: Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között, több vonat és busz járat indul a Dunántúról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegyváltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
3: Gond lehet egy szeletelt szalámival, ezért visszahívta azt a Lidl. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Dulano Artlender szeletelt 240 g-os termékében nem zárható ki az E. coli baktérium jelenléte. Az érintett július 3-ai lejáratú szalámi fogyasztása hasmenéses megbetegedést is okozhat, ezért azt kérik, hogy senki ne egye meg. A termék bármelyik Lidl üzletbe visszavihető, árát blokk nélkül is visszatérítik. Nem feltétlenül egészséges a túl sok alvás. Egy friss kutatás szerint nem csak a kialvatlanság, hanem a túl hosszú alvás is összefügghet a szervezet gyorsabb öregedésével. Az eredmények azt mutatják, hogy a legkedvezőbb alvásidő napi 6,5, illetve 8 óra között lehet. Bár az egyéni alvás igény eltérő, de aki 7 óra körüli alvással kipihentnek érzi magát, annak nem feltétlenül kell erőltetnie a 8 órát. Ma változékonyabbra fordul az időjárás, a napsütés mellett erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, és délutántól egyre több felé pattanhatnak ki záporok, zivatarok. A legkisebb esély erre északkeleten mutatkozik, még délnyugaton akár intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak. Délután 24 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Holnap főként a déli ország részben maradhatnak záporok, zivatarok, kedden azonban már többnyire napos idő ígérkezik. Szerdán már 26-31 fok között lehetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szuper hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek egy óra után, és én Bérni Meddia vagyok, június 14-e van, és robogunk tovább, hamarosan Heinz Gábor Bigával jön a Máshol járunk, de előtte szóljon Árás dala, egy igazi nemzetközi nyári klubhimnusz 2004-ből, ami óriási siker volt Európában, ez a Boroboro.
0: Mesztefem!

Best FM a legjobb zenék. Jerry Halliwell és a Look At Me érkezik a folytatásban. Az énekesnő első szóló kis lemeze volt, miután kilépett a Spice Girls együttesből 1998-ban. A dal egyébként 99-ben jelent meg, és erősen reflektál a hírnévre, valamint a média figyelmére, egyszerre kritikus és ironikus hangvételben. A klipben Jerry több különböző karaktert alakít, ezzel is hangsúlyozva a hírességek szerepjátékát. Egyébként nagyon sikeres lett a dal Európában, és bizonyította, hogy Jerry önálló előadóként is megállja a helyét. Ez már a Look At Me, itt a Best FM-en.

szíved is följöttem a földre, és félek, hogy itt ragadok.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk a 4-es főúton Vecsé és átkelés szakaszán, például a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület, esetenként felpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza híd Budapest felőli végén a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt felpályás lezárást vezetnek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A reggeli, na meg a délutáni csúcsidőszakban torlódásra kell készülnie az autósoknak. Várhatóan jövő hét keddig a kerékpárosok és a gyalogosok nem használhatják a hidat. Aztán a 6-os főúton Tolna település közelében pedig kijavítják a burkolathibákat. A 127-es és a 128-as kilométer között útszűkületet, rövid időre félpályás lezárást okozó munkagépet kell kerülgetni. Óvatosan arra felé is jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy milyen dalokat tartogat még a mai nap, azonnal mutatom. Ez az Inna és a Hat, előtte pedig még felcsendül majd Szia nagy slágere, és a Chandelierrel megyünk tovább, rögtön a hírek után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Négy dunaújvárosi tehetség is a csapatban, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint a nyári világversenyre készülő csapatban a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, vagyis a DFV-je négy tehetsége is bizonyíthat. Fajcsák Zorka, Mihók Mandula, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő. A világbajnokságot július 25-e és 31-e között rendezik meg a horvát fővárosban, Zágrábban. A magyar válogatott felkészülése június 22-én kezdődik, amelynek már a dunaújvárosi játékosok is a tagjai lesznek. A magyar csapat július 25-én Románia ellen kezdi meg a szereplést, majd egy nappal később Izrael következik, július 27-én Ukrajna, míg 28-án Kanada lesz az ellenfél, további részletek a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen Európai Uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. A májusi közgyűlésen, nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézmény vezetésére kért pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységéért az intézményvezető. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati-észak-nyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Egyre több kárt okoznak a rolleresek a parkolókocsikban, durva bírság vár az Adrián száguldozó magyarokra, kiberszakembernek adta ki magát, 10 milliókat zsákmányolt.
4: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák, a bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 000 forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 000 forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát. Azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták, a bíróság elrendelte letartóztatását.
3: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
5: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
3: Heves zivatarok és szupercellák kialakulására figyelmeztet a Hungaromet, késő estig országszerte többfelé számíthatnak erre viharos széllökésekkel, akár jégesővel. Éjszaka valamelyest csökken a felhőzet, hajnalban 9-16 fok lehet. Utána a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés következik, de szorványosan előfordulhat egy-egy zápor, akár zivatar, 26 fok jelenti a csúcsot. A legfrissebb előrejelzések szerint kedden is nagyjából ez következik 24-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás hétvégét és kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek. 2 óra is elmúlt, már én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább egy olyan dallal, ami egy erőteljes popballada. A túlzott bulizás és az önpusztító életmód mögötti belső küzdelmekről szól. Szia, slágerével megyünk tovább, ez nem más, mint a Chandelier. Rádiózunk együtt ebben az órában is.
0: Beste

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék, jöjjön egy R&B himnusz, egy 1996-os szerzemény, ami a Black Street egyik legnagyobb slágere lett, ez pedig nem más, mint a No Diggity, amelyben Dr. Dre is közreműködik, és még jobban ráerősített erre a hírnévre. Alapvetően a magabiztosságról és a stílusos életérzésről szól, innen a cím is, ami egy slang kifejezés, kb. Nincs kétség, full oké, ennyit jelent. Érkezik tehát a No Diggity a legjobb zenék között, itt a Best FM-en.

0: legjobb zenék.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Bestefem a legjobb zenék, az utakról hoztam néhány infót. Az egyes főúton például gönnyű átkelési szakaszán a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek, mindkét irányban útszűkület nehezíti a haladást. A 2-es főúton Borsos-Berénynél kátyúznak, a 63-as és a 64-es kilométer között félpályás lezárás van érvényben, és a 3-as főúton is kátyúznak Mezőnyárád és Mátyi között, a 150-es és a 176-os kilométer között az aktuális munkaterületnél munkagépet kell kerülgetni. Légy óvatos arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A folytatásban és a 90-es meg a 2000-es évek kedvenceit hallgatjuk. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek is, hiszen mindjárt 3 óra van. Aztán repül az idő, a jetlaggel a következő órában. Ez a dal is felcsendül, itt lesz a Simply Red, és Luke Combs Fast Car-ja is érkezik rögtön a hírek után. De előtte még Salomé de Bahia, és az Outro Logár pörög itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. Mivel a fiú ellenállt, a vádlott megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után, részletek a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen európai uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. Támogatást kapnak azok a Fejér vármegyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a Dunántúlon alakulhat ki záporzivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futó záporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára és köd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Vasárnap délután kellős közepén járunk már, kedves hallgatók, így pörög a hétvége, elég komoly tempóval már megint, és itt a 93.1 Best FM-en remélhetőleg eddig mindenki jól érezte magát, tehát ugyanez várható a folytatásban. A nevem Molek Csongor, 3 órát együtt töltünk, és indítja a felvonást most Luke Combs, tőle szól a Fast Car.
0: 93.1 Best FM.

0: Tudom.
1: Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Ünnepelünk már a műsor elején, kedves dunói városi hallgatók. Hello mindenkinek, a nevem Oleg Csongor. És lassan a hónap közepén járunk, június 14-e van már. Vazul, Zalán, Valér, Herkules és Metód napja. Remélem velünk tartanak, az ünneplő hallgatók is. Isten éltesse őket nagyon sokáig dunói városban és a környéken. Nézzük meg, hogy miről híres még a mai nap, mivel akadt pár olyan esemény, ami tényleg ma történt június 14-én, csak jó pár évvel ezelőtt. 217 esztendeje például az utolsó nemesi felkelés során Győr mellett a nemesi sereg megütközött a francia hadsereggel. És 192 éve, hogy szabadalmaztatták a smirglit, azaz a csiszolópapírt, a dörzspapírt. Híres emberek, akik ezen a napon születtek. A listát megvizsgáljuk hétvégén is általában. 95 éve látott napvilágot Abodi Béla, József Attila Díjas író, műfordító, irodalmi és zenekritikus, humorista és szerkesztő. És 80 éve látott napvilágot Donald Trump, amerikai üzletember, politikus, média személyiség, az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Aki ma ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig dunói városban és a környéken, a Simple Red Fairground című száma következik.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: All right.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, akik vezetnek Dunaújvároson belül, vagy csak a vonzás körzetben. Remélem a kocsiban a Best FM szól, mivel akadnak infóim. Az 51-112-esen például, tudják, a Makádi bekötő úton útszűkület van érvényben, a 4-es és a 8-as kilométer között számíthatnak lassabb haladásra. A 62-esen szintén Dunaújvár a Székesfehérvár másodrendű főúton a 9-es kilométernél, és az 51-343-ason a 0-1-es kilométernél útszűkület lassítja a haladást, míg jó pár héten keresztül itt is közműépítési munkálatokat végeznek. Ja, és az 52-esen a csomópontépítési munkálatot még nem említettem, itt a 47-es kilométerről van szó. Kérem jelezzék, ha van egyéb útinfójuk a környékről vagy városon belülről, 30-as, 74-74, 777 a telefonszámunk. Előre is köszi szépen mindenkinek. A Sound Lovers felvételével folytatjuk a délutánt, és a Runaway című számát meghallgatjuk.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en tartalmas és pihentető vasárnap délutánt kívánok, és ehhez passzoló felvételekkel bizony még a következő két órában jelentkezem itt a Besten, kedves dunaújvárosi hallgatók. Üdv mindenkinek! Egy ausztrál hölgyel kezdünk mindjárt. Énekel Kylie Minogue, a dal pedig ez, az In Your Eyes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sokfelé lesz élénk erős, néhol viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Jelenleg már csak 5 megyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúzemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Megszüntetik a kancellári rendszert a szakképzésben, jelentette be az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Mint fogalmazott, a kettős vezetési modell megszüntetése azt a célt szolgálja, hogy a szakképzési centrumok működése még inkább szakmai alapokra épüljön. A kancellárokat 2019-ben nevezték ki a szakképző centrumokban. Az indoklás szerint a főigazgatók támogatása és a menedzser szemléletű működés képviselete a feladatuk. Ma van a Bíradók Világnapja annak emlékére, hogy június 14-én született Karl Landsteiner, Nobel-díjas orvos, az emberi vércsoportok felfedezője. Magyarországon naponta 1600-1800 önkéntesre van szükség ahhoz, hogy megfelelő készlet álljon a kórházak rendelkezésére. Nyáron csökken a véradók száma, ezért a vérellátó szolgálata a vakáció idején is arra buzdít mindenkit, hogy jelentkezzen véradásra. A jelzálog hitel referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben. Az intézkedést az előző kormány 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamatstop nem tartható fenn, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Növekvő utasforgalomra készül a nyári szezonban a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Tavaly csaknem 20 millió utast szolgáltak ki, és idén a korábbinál több, 49 légitársaság, 166 célállomása kínál járatokat Budapestről. A repülőtér új check-in pultokkal, bővített biztonsági kapacitással és gyorsabb földi kiszolgálással készül a csúcs időszakra. A vezetés szerint jelenleg nincs üzemanyaghiány, így a nyári légi közlekedés zavartalanul tervezhető. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a Dunántúlon alakulhat ki záporzivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futó záporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára és köd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Beindítunk egy újabb felvonást így vasárnap délután, itt a 93.1 Best FM-en dunaújvárosi hallgatók, aki velünk tart a vonzás körzetből a környékről. Őket is nagy szeretettel köszöntöm, és örülök, hogy itt vannak velünk. A mikrofon mögött Bolek Csongor, az ausztrál pop hercegnő indítja a felvonást, Kylie Minogue, és szól az In Your Eyes.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Üdv egy újabb felvonásban mindenkinek, dunaujvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Mólek Csongor, és a helyzet az, hogy időjárásról eddig még nem nagyon említettem információkat, műsoron belül legalábbis. Nézzük, hogy hétfőn mi várható itt a környéken. Változzon felhős, napos időben lesz részünk, ezt mondják a hozzáértők. Átmeneti jelleggel némi csapadék kialakulhat, zápor, esetleg gyenge zivatar, de ne feltétlenül erre készüljünk. Viszont a légmozgást azt mondják, erős élénklökések kísérik majd a nyugatias irányú szelet, reggel pedig olyan 8-14 fok lesz, a délutáni csúcs 21-27 fok körül alakul. Front érzékeny hallgatóinknak nem nagyon kell aggódni a tünetek miatt. Pollenterhelés, kedves hallgatók, a pázsitfőfélék az úti fű, a csalánfélék és a gombák pollen koncentrációja. Maradt a közepes tartományban, tüneteket okozó szinten. Most Our Dion felvételét meghallgatjuk a Besten, ez az I Will Love You Monday című sláger.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék Dunai városban is a környéken. A kedves hallgatók, a szociális szféra jeles képviselői egyeztettek nemrég a Városháza Almási Zsolt termében. A tanácskozáson elhangzott, hogy az elmúlt időszakban kisebb munkacsoportok foglalkoztak a terület egy-egy részegységével. Bartra Endre, humánügyekért felelős alpolgármester szerint hatékonyan zajlik a munka. Volt tehát már több beszélgetés az elmúlt időszakban és vizsgálat is. A szféra egy-egy elemével, mint mondjuk a gyermekvédelem vagy a hajléktalan ellátás már lehetőség volt célzottan is foglalkozni. Most azzal a céllal gyűltek össze a képviselők, hogy beszámoljanak az elmúlt időszak tapasztalatairól, illetve számot adjanak a legutóbbi tanácskozások óta eltelt időszak pontosabb munka folyamatairól. Az ehhez hasonló egyeztetések alkalmával az érintett szakemberek a maguk területén szerzett tapasztalatokat nagy közös akarattá tudják formálni, és ennek kapcsán Bartha Endre, humánügyekért felelős alpolgármester hangsúlyozta, hogy bár még vannak kérdőjelek a szociális munka jobb átételével összefüggésben, helyben igyekeznek minden elérhető segítséget megadni a szakembereknek. A részletes beszámolót a dunaiváros.com portálon megtalálják. Most a Csillag születik című mozi egyik betétdala jön Lady Gagától, ez az Always Remember Us This Way.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en üdvözlök mindenkit innen Dunai Városból és a környékünkről. Maradt még 60 percünk a mai napból, hogy együtt töltsük. Jó hangulatban, ezen dolgozunk egyébként a nap 24 órájában. A neve Molek Csongor, egy amerikai énekesnővel kezdünk. Ő Pink és szól a Don't Let Me Get Me.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sokfelé lesz élénk erős, néhol viharos a nyugati, észak-nyugati szél. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították, és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom fal maradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Visszahívott egy szalámit a Lidl, mert esetlegesen kólibaktérium lehet benne, mivel a 240 g-os Dulano Artlender szeletben nem zárható ki a baktérium jelenléte. Azt kérik, hogy senki ne fogyassza el. A Lidl blokk nélkül visszafizeti a termék árát. További részletek a Hypermarket weboldalán olvashatók. Gyermekvasutasokat avattak a Hűvösvölgyi végállomáson. A 150 fiatal egy több hónapos tanfolyam során megismerkedett a vasutas szakma alapjaival és a környék nevezetességeivel. A gyermekvasút egyedülálló kezdeményezés, Magyarország különleges értéke. A jelzálog hitel referencia kamat stopja szeptember 30-áig marad érvényben. Az intézkedést az előző kormány 2022. január 1-től eredetileg fél évre vezette be, de idén áprilisban határozatlan időre meghosszabbították. A jelenlegi módosítási javaslat indoklása szerint a referencia kamat stop nem tartható fenn, a valódi rászorulók számára tényleges segítséget fognak kidolgozni. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, miután egyeztettek a film szakma képviselőivel. Hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Jelenleg már csak 5 megyében van tűzgyújtási tilalom. A pénteki esőzés után Szabolcs-Szatmár-Berekben feloldották a tiltást. Ugyanakkor Bács-Kiskun, Borsod-Abaúzemplén, Csongrád-Csanád, Heves és Pest megyében az aszály miatt továbbra is magas a tűzkockázat. Ezeken a helyeken tilos tüzet gyújtani az erdőkben és a fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, beleértve a külterületi kerteket is. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a Dunántúlon alakulhat ki záporzivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futó záporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára és köd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket. mivel a fiú ellenállt, a vádlót megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Tóth Dezső emléke előtt tiszteleg kiállításával a József Attila könyvtár az autodidakta alkotó műveiből összeállított tárlat, a város közismert és köztiszteletben álló személyiségének sokszínű életművét mutatja be. A kiállítást a Pentele Baráti Kör, a József Attila könyvtár és a Rosti Pál Technikum közösen szervezte. Tóth Dezső nem csak mérnökként és oktatóként alkotott maradandót, hanem festőként, kézművesként és íróként is gazdag örökséget hagyott maga után. Részletek a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor, kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen Európai Uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állították le, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció. A következő hetekben azon dolgoznak majd, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületén is elérhetőek legyenek. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, teljesen tartalmasan a késő délután mindenkinek így vasárnap dunaújvárosi hallgatók. A jó zenéket még hozom egészen a 6 óráig, a mikrofon mögött pedig Molek Csongor. Pink lesz az első előadó ebben a felvonásban, és meghallgatjuk a Don't Let Me Get Me című nagy slágerét a Best-en.
0: 93.1 Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, akik vezetnek, dunaújvárosi autósok, a Kulcsi bekötő út 0-1-es kilométerénél az 51-122-esen. Félpályás lezárás még lassíthatja a haladást egészen július 7-éig, és az 52-03-ason is végeznek még útkarbantartási munkálatokat. Kiskunlacháza Izsák összekötő úton a 4-es kilométernél építési munka miatt aktuális az útszűkület. Hasonló infók jöhetnek, de lehet szó nyugodt a rendőri aktivitásról is, akár ellenőrzésről, trafizásról. 30-as 74-74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen mindenkinek, türelmesen vezessenek és figyelmesen. Most Morcsibától szól egy örök sláger, a Rome wasn't built in a day.

jelentkezünk. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93, egy Veszt FM, a legjobb zenék. Megyünk vissza picit az időben, nem maradunk ezen a héten, kedves hallgatók. A hónap második szerdáján rendezték meg a Fit City Dunaújváros program sorozatának újabb állomását, és ezúttal a Lórántfi iskola sportpályáján került sor délután 5 órától erre. Az első 4 alkalommal Délceg Zsófia, Csapó Nóra, Dóci Zsuzsa, majd a Medusa Dance Crew mozgatta meg a sportolni vágyókat. A sorozat júniusi állomásán Kádár Mónika, női jóga és intim torna tréner tartott rövid elméleti, valamint gyakorlati oktatást is azoknak, akik nyitottak voltak a női egészséggel kapcsolatos információkra, és említett is pár infót a dunaújváros.com hírportál munkatársainak, hogy miért fontos számára, hogy ezzel segítsen embertársain. Ahogy említette, ő is pont egy olyan problémával kapcsolatban tartott előadást, amit a Fit City is hirdetett, így jutott eszébe, hogy ő is szeretne csatlakozni ehhez a szuper szerveződéshez. Megtette az ehhez szükséges lépést, írt a szervezőknek, és ugye mondták, hogy már van jóga oktató a csapatban, ő jelezte, hogy az intim tornával jönne, mert úgy látta, hogy erre itt a környéken nem nagyon van lehetőség. A teljes interjú fent van az említett portálon, és fotók is egyébként az eseményről. A No Doubt zenél most nekünk, és szól tőlük a Hey Baby!

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Hát felcsendült a mai közös műsorunkban eddig is pár duett, most is ilyen következik. Melanie C. és Brian Adams When You're Gone című számával. Elbúcsúzom vasárnapra, mivel lassan belépünk a kora estébe, és remélem a pihenés betervezték a legtöbben. Holnap hétfőn, délután 3-tól ismét én jelentkezem. Várom a hallgatókat szeretettel itt a Best FM-en. Molek Csongort hallották, maradjanak velünk. Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Elvette a fiatal telefonját, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Rablás miatt emelt vádat a Dunaújvárosi Járási Ügyészség egy jelenleg is letartóztatásban lévő férfival szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly decemberben egy dunaújvárosi élelmiszerüzlet közelében szólította meg 14 éves áldozatát, akitől elkérte a mobiltelefonját azzal az indokkal, hogy üzenetet szeretne írni. Miután azonban kezébe került a mintegy 130 ezer forint értékű készülék, közölte, hogy nem adja vissza. Amikor a telefon lezárult, a férfi arra próbálta kényszeríteni a fiatalt, hogy oldja fel a készüléket, mivel a fiú ellenállt, a vádlót megfenyegette, majd többször bántalmazta is. A sértett végül a fenyegetések hatására feloldotta a telefont, ezt követően a férfi a készülékkel elmenekült a helyszínről, az ügy részletei a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel, a megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen Európai Uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. A májusi közgyűlésen nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézmény vezetésére kiírt pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgató egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységéért az intézményvezető. Ismét bármelyik dunaújvárosi számára is elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány közösségi oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építési hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. A meteorológusok szerint változóan felhős napos időben lesz részünk, és elszórtan főként a Dunántúlon alakulhat ki záporzivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futó záporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. A hajnali órákra egyes tájainkon pára is köd képződhet. Hajnalban 6 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21-26 fokra van kilátás.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Megint üt egyet rajtunk a pusztító a száj, újabb netes csalás, ne higgyenek se Ronaldónak, se Messinek. Még holnap délelőtt is lehetnek heves zivatarok.
3: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadóközpont kialakítását tervezte a területen több mint 5 milliárd forintból. Elmondása szerint a helyszínen már mintegy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint nem menekült tábor létrehozásáról volt szó, a Vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Alig enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, már az állattartást is veszélyeztetheti. Részletek az Agrárgazdasági Kamara országos alelnökétől, Süle Katalintól.
4: A legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek, és sajnos vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
3: Illegális szerencsejáték oldalak sokasága vadászik a szurkolók pénzére a foci VB alatt, erre figyelmeztet a Szerencsejáték ZRT. Közleményük szerint ezek nem fogadási oldalak, hiába kínálnak nyereményjátékot vagy biztosan megtérülő tippet. Valójában adathalász platformok, amelyek kizsebelhetik gyanútlan áldozataikat. A netes csalók a mesterséges intelligenciát is bevetik, világsztárak, például Cristiano Ronaldo vagy épp Messi arcát és hangját felhasználva buzdítanak fogadásra.
2: Meglopták az angol labdarúgó válogatottat az Egyesült Államokban. A tolvajok dedikált mezeket, futballcipőket, kapuskesztyűket vittek magukkal a csapat edzőközpontjából. Két férfit gyanúsítanak, hamarosan bíróság elé állítják őket. Az angol szövetség szerint mindez nem zavarta meg a felkészülést. Szerdán este a legjobb formájukat hozzák a játékosok nyitó meccsükön Horvátország ellen. Még éjszaka, sőt holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel, hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: A mai 120 percnyi mix után pont úgy, mint tegnap, nem hagyok itt senkit, maradok, mert hogy Bigfavi Tomi a hétvégi házigazda továbbra sincs. Pihen, nyaral, horgászik, jó fogást, jó kapást, nem tudom, mit kell ilyenkor mondani. Ne rohanjunk ennyire előre, arrébb van még a 8 óra egyelőre, csak 6 után járunk pár perccel, úgyhogy jöhet 120 percnyi mix, vasárnap lévén pedig éppen ezért a chill, a lounge és a deep house legjavából válogatunk és mixelünk. 6-tól hétig én White Boy, 7-től vasárnap érezidensünk DJ Németi alemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné úgyból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: este White Boy-jal a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat Best FM Budapest.hu az e-mail címünk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Két nagy szakértője van itt a futballnak, az egyik szerdai rezidensünk DJ Effendi, a másik pedig maga DJ Németi, aki mindjárt a lemezjátszók mögé áll, úgyhogy fogunk beszélgetni arról, hogy szerinte hogy alakul ez a csütörtökön kezdődött futballvilágbajnokság. De persze ezért nem ezen lesz a fő hangsúly. A fő hangsúly az most is a Chill Lounge és a Deep House zenék kitűnő darabjai lesz, amiből már a következő órában DJ Németi válogat és mixel, szóval pár perc múlva innen folytatjuk, gyorsan helyet cserélünk, senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Négy dunaújvárosi tehetség is a csapatban, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. A Magyar Vízilabda Szövetség tájékoztatása szerint a nyári világversenyre készülő csapatban a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, vagyis a DFV-je négy tehetsége is bizonyíthat. Fajcsák Zorka, Mihók Mandula, Slap Molnár Anna Mária és Nagy Enikő. A világbajnokságot július 25-e és 31-e között rendezik meg a horvát fővárosban, Zágrábban. A magyar válogatott felkészülése június 22-én kezdődik, amelynek már a dunaújvárosi játékosok is a tagjai lesznek. A magyar csapat július 25-én Románia ellen kezdi meg a szereplést, majd egy nappal később Izrael következik, július 27-én Ukrajna, míg 28-án Kanada lesz az ellenfél, további részletek a Duna Online oldalán. Új uniós pályázati lehetőségekről és a térségi együttműködés erősítéséről egyeztetett Szabó Zsolt alpolgármester a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A megbeszélésen részt vett Kovács Adél, a Nemzetközi Pályázati Iroda vezetője, vagy Zoltán, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Csikós Gábor kamarai titkár is. A megbeszélés középpontjában egy olyan közvetlen európai uniós pályázati lehetőség állt, amely hosszú távon hozzájárulhat Dunaújváros gazdasági fejlődéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez és a város jövőképének megvalósításához, olvasható a város weboldalán. A májusi közgyűlésen, nem nyilvános ülésen tárgyalt a Dunaújváros önkormányzata a József Attila könyvtár Dunaújváros intézményvezetésére kért pályázatot. Annak elbírálása megtörtént, és a döntés értelmében a következő időszakban továbbra is Tóth Éva irányítja az intézményt. A József Attila könyvtár igazgatója egyébként idén, januárban a Fejérvár megyei kormányhivatal által az első alkalommal rendezett a Magyar Kultúra Napja alkalmából miniszteri elismerést vehetett át a közművelődésért, a kultúráért évtizedek óta elhivatottan végzett tevékenységéért az intézményvezető. Támogatást kapnak azok a Fejérvár megyei gazdálkodók is, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók június 15-e hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. Egy hidegfront hatására napközben egyre több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső kíséretében. Sokfelé lesz élénk, erős, néhol viharos a nyugati észak-nyugati szél. Kora reggelre 19 fokig csökken a hőmérséklet, a legmelegebb órákban 23 fok körül alakulnak a maximum értékek, viszont záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaesik a hőmérséklet.
2: Hírek a Best FM-en. Sokaknak kedvez a MÁV nyári főszezoni menetrendje. Már tudjuk, mi folytogatja itthon a kis cégeket. Hamarosan világjárványokat előz meg a mesterséges intelligencia.
3: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Jön a balatoni főszezoni menetrend, jövő szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
4: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
3: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza. Ukrán-magyar gyógyszerkereskedő bűnszervezetet számolt fel a rendőrség, Szlovákiából kapták a fülest a nyomozók, aztán lecsaptak az ötfős csoportra. A neten kínálták az engedély nélküli készítményeket, potencianövelőket, táplálékkiegészítőket éveken át több milliárdos haszonnal. A pénzt egy litván bankszámlára várták, de kriptovalutát is elfogadtak. 830 millió forint vagyont foglaltak le náluk, készpénzt, luxusórákat, autókat. Az MI bevonásával terveznek úgynevezett multivakcinákat az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A készítmények a koronavírus, az ebola és a madárinfluenza emberre veszélyes típusa ellen adnának védelmet. A mesterséges intelligencia alkalmazása jelentősen felgyorsítja a folyamatot és csökkentheti a költségeket. A tesztelés a hagyományos módon történik, majd több ütemben önkéntesek bevonásával.
2: Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel, hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a keddi sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: A Chill, a Lounge és a Deep House továbbra is főszerepben. De hogy ezen a filmes hasonlaton maradjunk, a rendező most már ebben az órában DJ Németi, vasárnap érezi.
0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Németi.
1: Na hát akárhogy is nézzük, csűrjük, csavarjuk ebből az egész brigádból az FND meg te, akik értik a focit, nézik is a focit.
2: Ja.
1: Bár az Efi azt mondta, hogy a Miller is egy kicsit, de hát aztán csütörtökön kiderít, hogy annyira nem. Tehát, hogy megnézi meg persze, de hogy fogalma nincs. Tehát...
2: Mi is inkább szeretjük.
1: Jó, szerintem. Jó, van, azért volt egy DJ válogatott Pistikém, azért igen. Láttam ott azért csoda megmozdulásokat. Még úgy is, hogy én meg aztán tényleg nem értek a focihoz, de láttam, hogy te viszont igen. Na, mi a helyzet a VB-vel? Mit tippesz?
2: Hú, hát ez most nagyon-nagyon nehéz lesz szerintem, mert nehéz. Azt látom, hogy nagyon sok ilyen kis csapat van, nyilván nekik kevesebb az esélyük. Most valahogy úgy van, hogy több kis csapat van, nem tudom, hogy. Gondolom ez a FIFA-nál ez egy ilyen újítás.
1: Hát meg ugye nagyobb lett a létszám, és ugye a 45 csapat, igen.
2: Igen, bővítettek, nyilván így kerültek be a kis csapatok többen. Hát érdekes lesz, meglátjuk. De az biztos, hogy nagyon-nagyon hosszú volt a szezon, nagyon, ugye... bajnokik, európai kupákban szereplések azért a játékosokat rendesen kisigerelték, úgyhogy hát is szerintem az fog dönteni, hogy ki fog a legjobban összeállni, melyik csapat, melyik nemzetválogatottja áll össze a legjobban, hogy fognak alkalmazkodni a időjárási
1: viszontagságot. Három ország
2: három,
1: között.
2: Minden, igen. Három különféle időjárás. Meg ugye nagyon sok VB-t végignéztem, és tudod, nagyon sokszor úgy alakultak a végére, úgy alakult a végeredmény, hogy melyik csapat tudott a legjobban összeállni, összeszokni. Különböző bajnokságokban játszanak a játékosok, hogy tudnak abban az adott pillanatban úgy egymás rangulódni és egy egységes csapatként összeállni, az nagyon-nagyon fontos. Nagyon sokszor volt úgy, hogy olyan csapat nyerte meg a VB-t, EB-t, hogy az elején csak bukdácsoltak, meg döntetlenek, aztán a végére annyira összekovács, például az olaszok valamelyik VB-t.
1: Ugye az azt akarom, hogy az olaszok vagy a hollandok voltak, akik egy utolsó pillanatban szóltak.
2: Olaszok. Nem, az a dán volt.
1: Az a dánok?
2: És igen, az a szerb háború miatt volt, és az EB volt.
1: És ezt meg is nyerték.
2: Sandokát összeszedni őket, és megnyerték.
1: Elképesztő.
2: Megnyerték.
1: Na figyelj, akkor csak kettő rövid kérdés. Mondjuk két csapat, mondjuk most ne menjünk abba bele, hogy a sorsolás engedi vagy ne engedi, de mondjuk szerinted két csapat, akinek ott kéne lenni a döntőben, meg egy csapat, akit szeretnéd, hogy megnyerje. Tehát hogy egy szakmai, meg egy ilyen érzelmi tippelést légy, kedves.
2: Igen, egy szakmai, most szerintem annyira erős az európai fölény, hogy most szerintem inkább európai csapatok. Lehet, hogy ott lesz egy Argentinának van szerintem nagyobb esélye, mint a braziloknak, pedig a szívemhez ők állnak közelebb, de szerintem európai csapatok lesznek. Most fog változni, vagy ez a trend, hogy ugye Amerikában amerikai csapatok nyertek világbajnokságot inkább, és 78-ban Argentina 8, vagy volt 86-ban Mexikóban
1: Argentina, igen.
2: Így van, 9, hogy volt? 94-ben Brazília, akkor az USA-ban volt, úgyhogy nem is tudom, hogy volt Amerikában, nem. Úgyhogy ez szerintem most változni fog.
1: Na, két nevet légy, kedves.
2: Hát figyelj, spanyolok, nagyon spanyolok, franciák.
1: Oké, és te kinek örülnél, ha nyerne? Most minden realitást ízik, minden
2: férjük. Imádom a spanyol focit, tehát nekem az, ahogy játsszák a focit, szerintem a spanyoloknak örülnék, meg ahogy ha már Amerika, akkor Brazíliának nyilván.
1: Na Miller előszekült a kő is ezt mondta, hát a spanyolok, hát amilyen helyen laknak, meg amilyen időjárás van, hát ja, meg kell nekik.
2: Igen, nem csak ezért.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál Németi. Németi.
1: Nos, visszatérve még a VB-re, hogy egyébként fogod nézni? Tehát persze. Az éjfélkor, hajnal, háromkor?
2: Persze, hát ez a DJ-knek tudod, ez kicsit át vagyunk állva, amennyire lehet. Most ugye már ez az új trend, a daytime party, oh. Meg picit visszarendezik ezt a bioritmust, de persze, hogy nem. Hát
1: fogod élőben, vagy másnap
2: visszanézed? Persze, hát az egy órás itt simán. Szerintem még van ott négykor, vagy háromkor.
1: Igen, van éjfél, három.
2: Az van egyszer, de azokat simán.
1: Te kora reggel, késő este, tehát a napközben semmi.
2: Simán.
1: Jó, van.
2: Nyilván. Az elején még a csoportmérkőzéseknél azért nem annyira lesznek izgalmasak, utána lesz majd izgalmas, amikor már csoportmérkőzéseken túl vagyunk.
1: És most, ha jöttem, most is valami variáltak egyet, ugye, hogy most majd a csoportmérkőzésekből az első kettő csoportonként meg a
2: hát igen, hogy
1: nyolc legjobb harmadik,
2: igen,
1: tehát így nagyon megvariáltak.
2: Igen, hogy több csapatnak maradjon esélye arra, hogy még menjen egy következő fordulót, ne az legyen, hogy most lejátszanak három meccset, és akkor irány haza.
1: Jó, egyébként mivel magyarázták ezt a FIFA-nál, ezt a bővítést?
2: Hát több nézőszám, több kontinensre akarják jobban vinni, nyilván pénzügyi okai vannak ennek, mert több néző, több szponzor, több minden.
1: És gondolod, hogy ezek a kis csapatok, vagy a több csapat, hogy akkor, tehát hogy pont...
2: Hát meg, hogy legyen esélyük.
1: Tehát a nagyországok, igen, nagy futballkultúrán egy is benne voltak, igen, tehát ott meg rengeteg ember
2: igen,
1: nézte
2: hát,
1: őket.
2: Legyen esélyük, hogy több helyen nézzék, ugye...
1: Vagyok lehajolnak minden forintet.
2: Igen.
1: Nem fáj a derekuk a fifásoknak.

Myself.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Hát zenéről túl sokat nem beszéltünk ebben a 60 percben, de nem is kellett, mert közben meg nagyon jókat raktál föl, úgyhogy végül is a lényeg megvolt. De
3: fociztunk.
2: Akkor fociztunk, de egy hét múlva akkor most már majd tényleg megint szakmázni fogunk itt 7 és 8 között vasárnap. Chillans és Deep House volt a menő az elmúlt 120 percben, ebből az előző 60 percben DJ Németi volt a hangulatfelelős. Pisti, köszönjük
3: szépen. Köszönöm én is.
2: Jövő vasárnap várunk vissza. Köszönjük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb kiemelt razziába kezd a rendőrség, pénteken lesz a csúcspont, egyre több kárt okoznak a rolleresek a parkolókocsikban, a jövő hét hozza el a nyár látványosságát.
3: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
2: Holnaptól megint akcióznak a rendőrök, az ittas bódult járművezetőkre vadásznak egész héten. A Roadpol nemzetközi akció részeként jövő pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton is lesz, bárhol leinthetik a sofőröket az országban. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már kismennyiségű szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt és növeli a balesetek kockázatát.
3: A rolleres káresetek csaknem 90%-át bérelt eszközökkel okozzák. A bejelentett karambolok többsége Budapesten történik, és zömmel a parkolóautók bánják. Ez derült ki az egyik biztosító friss összesítéséből. Eszerint az elsőbségi szabályok felrúgása a leggyakoribb, de egyre több problémát jelentenek a rosszul leállított, aztán feldőlő rollerek, valamint az ittas vezetők. A károkozó az esetek 20%-ában ismeretlen marad. A mentőszolgálat adatai szerint egyébként május közepéig 1200-an sérültek meg idén elektromos rolleres balesetben. Idén is rekordösszeget költenek a világországai fegyverkezésre. A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet egyelőre nem mert előzetes becslést közölni. Ugyanakkor azt biztosra veszi, hogy megdől a tavalyi csúcs, a 2,9 billió dolláros összeg. Az elmúlt 12 évben folyamatosan nőtt a hadianyagokra, eszközökre szánt pénz. Az Egyesült Államok áll ebben az élen. Németország feljött a negyedik helyre, Kína és Oroszország mögé.
2: Különleges együttállást figyelhetünk meg az égbolton kedden és szerdán napnyugta után a nyugati horizonton. A Merkur, a Jupiter és a Vénusz sorakozik fel, aztán a vékony holdsarló is csatlakozik hozzájuk, mondta rádiónknak Fokter Zoltán, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
4: Szabad szemmel is jól fogjuk látni, kivéve a Merkurt, mert a Merkur az egy nagyon halvány objektum, tehát a Merkur megfigyelésére mindenféleképpen binokulára, kukkerre lesz szükség. Ez az együttállás 21 óra 45 perc után lesz rendkívül látványos, körülbelül 22 óra 20-30 percig. Ezek az objektumok éppen lenyugvóban vannak, tehát egész éjszaka nem láthatjuk őket.
2: Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
6: Tegnap, június 13-án voltak 9 évesek, Beyoncé és Jay-Z képfetéjükre. Egy fiú, egy lány, Rumi és Sir. Most Jay-Z nélkül érkezik csak a boldog szülői pár egyik tagja, Beyoncé, az If I Were a Boy, de ebben az órában még a Planet Funk, a Black Eyed Peas és az Oasis is érkezik.
5: Ez a Night Shift a best

Best FM, a legjobb zenék, megvan a sztori, ugye, amikor 2016-ban Fehér Oroszországba ment koncertezni a Red Hot Chili Peppers, és belépéskor a határőrök nagyon kedvesen, de nagyon határozottan addig nem engedték őket tovább, amíg alá nem dedikáltak egy csomó Metallica CD-t, meg Metallica DVD-t. Nem tudom, hogy a tegnap esti budapesti Metallica koncert után ma kilépéskor volt-e hasonló incidense a Metallicának. Nálunk minden esetre most a Red Hot Chili Peppers érkezik, az Under the Bridge-el itt a Besten.

kaptam a legjobb zenék. A legjobb férfi főszereplő kategória idei Oscar nyertese Michael B. Jordan a köszönő beszédében megemlítette azon afroamerikai színészeket és színésznőket, akiket korábban már jutalmaztak Oscar díjjal, Sidney Poitiertől kezdve Jamie Foxon keresztül egészen Will Smithig. A ember valahogy hajlamos elfelejteni, hogy tényleg Will Smith Oscar díjas. Getting Jiggy with it.

Rest FM a legjobb zenék. Talán ebben kapcsolatban nincs vita közöttünk, hogy a magány az egy nagyon-nagyon rossz állapot. Viszont nagyon hálás téma, hogyha az ember szeretne top 10-es slágert élni. Mert ugye ott van Nanától a Lonely, Sasától az I Feel Lonely, meg itt is jön egy Lonely A-Control a Best-en, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fontos iratokat hozott nyilvánosságra a kormány, komoly bírság vár az Adrián száguldozó magyarokra. Kiberszakembernek adta ki magát, 47 milliót zsákmányolt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nyilvánosak a Vitnyédi beruházással kapcsolatos dokumentumok. Magyar Péter miniszterelnök szerint az előző kormány egy 500 férőhelyes menekült befogadóközpont kialakítását tervezte a területen több mint 5 milliárd forintból. Elmondása szerint a helyszínen már mint egy 1 milliárd forint értékű munkát végeztek el, kerítésépítést és infrastrukturális fejlesztéseket. A projektet végül hazai és nemzetközi tiltakozások miatt állították le. Orbán Viktor volt miniszterelnök szerint nem menekült tábor létrehozásáról volt szó, a vitnyédi tervek célja az uniós szabályok kitaktikázása volt. Alig enyhítette az aszályt a csapadék, a gazdálkodók örülnek az elmúlt napok esőinek, de a lehullott mennyiség továbbra sem elegendő. A szárazság nem csak a szántóföldi növényeket, hanem a legelőket is sújtja, már az állattartást is veszélyeztetheti. Részletek az Agrárgazdasági Kamara országos alelnökétől, Süle Katalintól.
2: A legelőre alapozott tartástechnológiánál elengedhetetlen a csapadék, de sajnos csak a felső rétegben van, ez kevés, több centiméter mélyen hiányzik. Az a mennyiség, amit folyamatosan ellenőriznek. Vannak olyan területei az országnak, ahol a állatok takarmányozása veszélybe kerül.
1: Minden eddiginél súlyosabb bírságra számíthatnak nyáron a szabálysértő autósok Horvátországban. A gyorshajtók akár 350 ezer forintos, akik vezetés közben kézben tartott készülékkel telefonálnak, legalább 50 ezer forintos büntetést is kaphatnak ott helyben. A horvát rendőrök megelégelték, hogy a külföldiek sok esetben úgy hajtanak, mintha versenypályán lennének, és senkire, semmire nincsenek tekintettel. A nyári főszezonban a turisták okozzák az autóbalesetek döntő többségét. Horvátországban. 47 millió forintot emelt le egy bankszámláról egy netes csaló, felhívta a tulajdonost, kiberbiztonsági bankmunkatársnak adta ki magát, azt mondta, gyanús pénzmozgásokra figyelt fel, ezért arra kérte áldozatát, töltsön le egy víruskeresőt. Amíg beszélgettek, kifosztotta. A rendőrök egy hónapos nyomozás után elkapták a bíróság elrendelte letartóztatását. Még éjszaka, sőt, holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És hát gondolom azért elég sokatoknak feltűnt, de azért mondom, hogy pont úgy, mint tegnap, ma is én White Boy vagyok, Biki, vagyis Big Favi Tomi a hétvégi házigazda helyett. Biki valahol nyaral, pihen, horgászik. Jó kapást, Tomikám. Justin Timberlake, Cry Me a River. Ezzel megyünk tovább a következő óra legelején itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Ezt a legjobb zenék, amikor a 2006-os Coachella Fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 000 dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol lakod? Nincs. Na akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia hercegnő között. Jön a 19.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Sokaknak tetszik majd a MÁV főszezoni menetrendje, újabb Árpád-házi királyhoz jutott el a Magyarságkutató Intézet. Hetet rúgtak a németek a VB újoncnak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jön a balatoni főszezoni menetrend, jövő szombattól sűrűbb és kiszámíthatóbb közlekedéssel készül a nyári csúcsidőszakra a MÁV. A Balaton felé évente több millióan utaznak csak vonattal, ezért a térség idén is kiemelt figyelmet kap. Részletek Váci Viktor szóvívőtől.
2: Sűrűbb indulásokkal és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat és buszjárataink is. Bővülnek az eljutási lehetőségek Budapest és a Balaton között. Több vonat és buszjárat indul a Dunántúlról, illetve Észak-Kelet és Dél-Magyarországról is. Minden Intercity és Express vonatra kötelező a helyjegy váltása. Kerékpárszállítása esetén is érdemes előre megvenni a jegyeket, hogy a kiválasztott járaton legyen lehetséges az utazás.
1: Három cég közül kettő késve fizeti beszállítóit. A kis és közepes vállalkozások 80%-ának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie. Ez derült ki az egyik hitelbiztosító friss felméréséből. Összeállításuk szerint a romló fizetési fegyelem egyre nagyobb kihívás a KKV-k számára, és a vállalati csődök mintegy negyede közvetlenül erre vezethető vissza.
0: Újabb Árpád-házi királyt azonosított a Magyarságkutató Intézet. A székesfehérvári csontkamra maradványainak részletes genetikai elemzésével sikerült minden kétséget kizáróan eljutni második Bélához, aki 1131 és 1141 között uralkodott. Nagybátyja Könyves Kálmán még gyermekkorában megvakítatta őt és lázadó apját, álmost is, hogy alkalmatlanná tegye a trónra. Kálmán utóda, második István azonban fiú örökös nélkül hunyt el, így végül Bélát koronázta meg, aki békét teremtett és gyarapította az országot. Németország 7-1-re verte az újonc Curaçaót a foci VB E-csoportjának nyitó mérkőzésén. A favoritok gyorsan megszerezték a vezetést, de aztán jött a hideg zuhany. A Karib-tenger déli részének egy parányi szigetéről érkező együttes egyenlített. A németek végül magukhoz tértek, visszavették az irányítást. Rendkívül magabiztos győzelemmel és 3 ponttal startoltak. Még éjszaka, sőt holnap délelőtt is előfordulhat egy-egy heves zivatar viharos széllökésekkel, jégesővel. Hajnalban 9-16 fok valószínű. Utána az előrejelzések szerint a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk. 20-26 fok jelentheti a csúcsot. A meteorológusok azt mondják, a kedd is sok napsütést ígér, ugyanakkor felhőket is, és kialakulhatnak futózáporok. 24 és 29 fok között alakulnak majd az értékek délután. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Egy abszolút családi zenekar érkezik az óra legelején, 3 tesó plusz egy unokatesó, és ráadásul még a vezetéknevük is stimmel, Follow Will. Fura, hogy nem ezzel kezdtek valamit zenekari névválasztáskor. Jön Caleb, Nathan, Jared és Matthew, vagyis a Kings of Leon és a Use Somebody.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

mesét. Best FM a legjobb zenék, nem a most érkező, de lesz az egyetlen zenekar, amely a sampling technikát alkalmazza, vagyis hogy régebbi dalokból hosszabb, rövidebb részeket ollóz ki, és azt újra hasznosítja, és hát nem a de lesz az egyetlen zenekar, ahol hát ezeknek a hangmintáknak a jogdíja nem volt mindig tisztázva, de hát a de lesz azon kevés zenekarok közé tartozik, akiknek pekje volt, és a jogdíj tulajdonosok éppen ezért hosszú-hosszú évekre letiltották azokat a dalokat, amelyek az ő dalaik felhasználásával készül. De szerencsére most már teljesen legálisan érkezett nálunk is a Ring Ring Ring.

Best of a legjobb zenék a CNC Music Factory névben, a két C az elején, a két alapító tagra, Robert Cleverre és David Core-ra utal. Ennek ellenére 2005-ben a zenekar rappere Freedom Williams szerezte meg a névhasználati jogokat. Úgy néz ki, hogy a duó még életben lévő tagja, Robert Cleverre ebbe annyira nem nyugszik bele, mert hogy keresetet nyújtott be ismételten jogtalan védjegy használat miatt. Jön a CNC Music Factory és a Duo.

0: legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Dog Child. Big Rocker.

Best FM, a legjobb zenék. Nem voltak igazából felkészülve a szervezők 2002-ben, hogy Fatboy Slimmel ennyien akarnak majd bulizni a Brightoni tengerparton. Négyszer annyian gyűltek össze, mint ahogy azt előző

ingyenes bulit, és éppen ezért pontosan a Big Beat Boutique miatt Angliában a hasonló nagyszabású ingyenes rendezvények szervezését megtiltották. Ide jön a 7. felvonás, már nagyon okosan 3 napra szétszedve természetesen Brightonban, most pedig jön természetesen Fatboy Slim a The Rockefeller

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 9 koncert a Madison Square Gardenben, 5 pedig Angliában és Írországban. Egyelőre ennyi a Bon Jovi Forever elnevezésű világkörüli turnéja, de többen tudni vélik, hogy 2027-re azért ennél jóval több országban és helyszínre látogatnak majd. Jön a Have a Nice Day, itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

csoda. Böszte van a legjobb zenék. Holnap még marad velünk ez a picit felhős, picit esős, picit szeles 24 fok körüli hőmérséklet. Aztán utána varázsütésre eltűnik minden rossz, és csak marad a 26 fok, meg a napsütés, meg a magas UVB sugárzás.

Best FM, a legjobb zenék. Egész egyszerűen már nem maradt több dátum a Las Vegas-i, meg a komplexumban, a Sphere-ben, amit lefoglalhatott volna a Backstreet Boys, úgyhogy hát nem volt más választás a filmnek, mint hogy hivatalos afterpartit csináljanak Vegasban, ahol a csapat két tagja, Nick Carter és Howie Borough, a két házigazda.

Best FM, a legjobb zenék. Hát akkor ennyi volt a vasárnap, ennyi volt a hétvége. Bár mondjuk én ebből sok mindent nem vettem észre, mert nekem most így ez az elmúlt hét egy kicsikét egybe folyt, és egybe folyik a következő héttel. Nagyon remélem, hogy Big Favi Tomi kipihente magát itt az elmúlt két napon, szombaton és vasárnap. Én ugyanúgy jöttem szombaton is, 6-tól éjfélig, meg vasárnap is, mint ahogy szoktam hétköznap, és holnaptól folytatom ugyanezt. Holnap már hétfő, ami azt jelenti, hogy a hetet majd Classic House-zal indítjuk, szóval 120 percen keresztül a legnagyobb klubhimnuszokból fogunk mixelni Lauer Krisztiánnal. Ennyi volt már a Night Shift, jön a Black Machine, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk. Yes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Megvan minden, gondom nincsen, mégis menekülök innen messze.

legjobb zenék. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: de hajó mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.